múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

baby. Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: múlt. És a jelen kedvenc felvételei.
1: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Yeah, you should take it off.
1: A múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

0: szomorú.
1: Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

Smart. A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. A múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Kevés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: ...629 településen van vízkorlátozás. Jövő kedden lehet az államfőválasztás. Országos akkumulátoripari ellenőrzés indul. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Tisza frakció kezdeményezésére jövő hét kedden választhatják meg az új államfőt. A párt szerint ezzel tartható az alaptörvényben előírt 30 napos határidő, miután Sulyog Tamás államfői megbízatása július 20-án megszűnt. Addig az államfői feladatokat ideiglenesen az országgyűlés elnöke látja el. Hivatalos jelöltet egyelőre nem jelentettek be, bár korábban több név is felmerült a sajtóban. A köztársasági elnököt az országgyűlés titkos szavazással választja meg. Az első fordulóban két harmados többség szükséges, eredménytelen szavazás esetén második fordulót tartanak. A Területi Védelmi Bizottságok adatszolgáltatása alapján Magyarországon 465 településen rendeltek el elsőfokú, 151 településen másodfokú, 13 településen pedig harmadfokú vízkorlátozást. Olvasható a kormány.hu oldalon a hőségriasztásról készült szerdai jelentésben. A Balaton átlag vízállása 54 cm, kedden a vízszint 1 cm csökkent. A Velencei tó vízállása 30 cm és kedden nem változott, azonban a tó vízállása 23 cm-rel van a valaha mért legkisebb vízállás szintje alatt. A Duna legalacsonyabb vízállása Paksnál kedden 35 cm volt, a vízállás enyhén emelkedő. A paksi atomerőműnél a biztonságos műszaki tevékenység fenntartása érdekében 16 szivattyú van a szivattyúállásoknál és további 4 a kikötőben, 11 pedig a parton áll tartalékként. Országos ellenőrzési program indult az akkumulátoripar teljes működési láncának vizsgálatára, közölte az élőkörnyezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, az ellenőrzések az üzemek kapacitására, anyagfelhasználására, kibocsátására, vízhasználatára és hulladékgazdálkodására is kiterjednek. A hatóságok a helyszínen is összevetik az engedélyekben szereplő adatokat a tényleges működéssel, és szükség esetén mintát is vehetnek. 1 millió liter ivóvizet osztanak szét a Tisza országgyűlési képviselői és a Tisza szigetek önkéntesei a hét folyamán országszerte. Azt érták, a kezdeményezés az ország számos pontján valósult már meg, és a hét további részében is folytatódik, 2500 önkéntes vesz részt benne 350 helyszínen. A Magyar Honvédség katonái eddig már 2 millió liter vizet szállítottak ki országszerte, valamint a Mészáros csoport érdekeltségébe tartozó Aqua Lorenzo Kft. 20 kamionnyi ásvány vizet ajánlott fel a szükségben lévők támogatására. 5000 egyedül élő idős embert keres fel a máltai szeretetszolgálat, ellenőrzik, hogy az idősek biztonságban vannak-e, megfelelően pótolják-e a folyadékot, és van-e a közelükben olyan ember, akitől szükség esetén segítséget kérhetnek. A karitatív szervezet elsősorban az intézményei környékén élőket keresi meg. A szeretetszolgálat jelenleg 43 helyszínen naponta mintegy 3400 ember ellátásáról gondoskodik. Többnyire napos idő várható, képződő gomoly felhőkkel, melyekből estig legfeljebb kevés helyen alakulhat ki záporzivatar. A Dunántúlon északnyugatira fordul a szél, és késő délutántól egyre több helyen megélénkül. A zivatarokat azonban erős viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 42 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rehoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rehoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.

Hölgyek, urak, itt a nyár, itt a vakáció. Egy időutazásra invitálok benneteket a 60-as évekbe. A Summer Holiday műsoromban minden héten egy-egy kiválasztott év nyarának a legnagyobb angol és amerikai slágerét játszom le a 60 perces műsorban. Jó álmodozást és jó szórakozást kíván a műsor szerkesztője, Eszes István. So we're going on a summer holiday to make our dreams come true. A kiválasztott év 1965. 65 nyarának legjobb dalait

Tetszett az előző szám? Akkor hallgassa tovább a műsoromat. Ma a 60-as évek legnagyobb nyári slágereiből készítettem összeállítást. Shouldn't be afraid to live.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Nyolc nap után sikerült eloltani a tüzet Érd és Százhalombatta között. Jelentősen csökkent az ország vízfogyasztása. Festéssel védi a síneket a hőségtől a MÁV. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Míg a múlt kedden csaptak fel a lángok egy Százhalombatta közelében található komposztáló üzemtárolójában. A tűzben tároló és körbálák égtek, emellett mintegy 30 ezer köbméter komposzt is lángra kapott. A tűz megfékezésén az elmúlt napokban számos tűzoltóegység dolgozott. A munkálatokban többek között az érdi, törökbálinti, szigetszentmiklósi, fővárosi, dabasi, gödöllői, váci, ceglédi és nagykátai hivatásos tűzoltók, valamint a százhalombattai létesítményi, illetve a zuglói, rózsadombi és százhalombattai önkéntes tűzoltók is részt vettek. A komposztáló mellett szalmabálák is égtek a város és a hatos főút közötti területen. Bár a lángokat sikerült körülhatárolni, a nagy mennyiségű égőanyag miatt a beavatkozás elhúzódott, még kedden is dolgoztak a tűzoltók, szerdán fejezték be a munkálatokat. Jelentősen csökkent az ország vízfogyasztása, a lakosság összefogásának köszönhetően jelentősen mérséklődött a hálózat terhelése, sokan elhalasztották az autómosást, a medencetöltést, a térkőmosást és takarékosabban öntöztek. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy péntek éjfélig továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben, ezért a következő napok különösen kritikusak lesznek. Hozzátette, a Duna vízszintje tovább emelkedett, Budapesten 20, Pakson 27 cm-es, így a paksi atomerőmű még működő turbinája továbbra is termel áramot. Szakértők a pénteki hidegfronttal 5-6 mm-nyi csapadékot várnak, ami a hazai aszályon nem segít, de a Duna vízgyűjtőiről érkezhet annyi víz, hogy emelkedjen valamennyit a folyó vízszintje. Lassítja a vonatokat a MÁV és festéssel is védi a síneket a hőségtől, írta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerdán Facebook bejegyzésében. Kiemelte, az extrém hőség a vasúti pályára is komoly terhelést jelent, szélsőséges esetben akár síntöréshez is vezethet. Hozzátette, biztató eredményt hozott a hővédő fehér festék alkalmazása a pécsi vasútvonalon, ahol a mérések szerint ez a megoldás 3-7 Celsius fokkal csökkentette a sínek hőmérsékletét, amely a tűző napnak kitéve akár 20 fokkal is meghaladhatja a levegő hőmérsékletét. Emellett a sorompók berendezéseit védő szekrényeket speciális burkolattal látják el, hogy mérsékeljék a napsugárzás okozta felmelegedést. Sáska járás várható az országban, a rendkívüli meleg és száraz idő miatt főként a marokkói, az olasz és a vándorsáska elszaporodásától tartanak a szakemberek, ezért 6 növényvédőszer használatát engedélyezte átmenetileg a NÉBIH. A veszély elsősorban Bács-Kiskun, Békéscsongrád, Csanád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét érinti, de a rovarok nagy távolságokra is eljuthatnak. Leginkább a zöldségféléket fenyegetik, de a kertészeti és szántóföldi növényekben is jelentős károkat okozhatnak. Az engedélyek november 23-áig érvényesek és kizárólag sáskák elleni felhasználásra vonatkoznak. A hatóságok folyamatosan figyelik a rajok megjelenését. Csütörtökön még országszerte kitart az extrém forróság, a maximumok 36 és 42 fok között alakulnak. A napos időt azonban már többfelé zavarhatják gomoly felhők, amelyekből a délutáni kora esti órákban helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A légmozgás csak zivatarok környezetében támadhat fel.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
4: Bedobom a pénzérmét a csodálatos zenegépbe, a jukeboxba. Kiválasztom kedvenc számomat, és már indulhat is a buli. Hölgyeim és uraim! A következő egy órába az 50-es és a 60-as évek legnagyobb sikereit hallhatják Eszes István válogatásába. Jó szórakozást és még szebb álmodozást kívánom!

hölgyeim és uraim, önök az 50-es és a 60-as évek legszebb jukebox zenéiből készített válogatást hallgatják.

0: E. Ooh.
1: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
2: Nyolc nap után sikerült eloltani a tüzet Érd és Százhalombatta között. Jelentősen csökkent az ország vízfogyasztása. Festéssel védi a síneket a hőségtől a MÁV. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Míg a múlt kedden csaptak fel a lángok egy Százhalombatta közelében található komposztáló üzemtárolójában. A tűzben tároló és körbálák égtek, emellett mintegy 30 ezer köbméter komposzt is lángra kapott. A tűz megfékezésén az elmúlt napokban számos tűzoltóegység dolgozott. A munkálatokban többek között az érdi, törökbálinti, szigetszentmiklósi, fővárosi, dabasi, gödöllői, váci, ceglédi és nagykátai hivatásos tűzoltók, valamint a százhalombattai létesítményi, illetve a zugló Rózsadombi és Százhalombattai önkéntes tűzoltók is részt vettek. A komposztáló mellett szalmabálák is égtek a város és a hatos főút közötti területen. Bár a lángokat sikerült körülhatárolni, a nagy mennyiségű égőanyag miatt a beavatkozás elhúzódott, még kedden is dolgoztak a tűzoltók, szerdán fejezték be a munkálatokat. Jelentősen csökkent az ország vízfogyasztása, a lakosság összefogásának köszönhetően jelentősen mérséklődött a hálózat terhelése, sokan elhalasztották az automosást, a medencetöltést, a térkőmosást, és takarékosabban öntöztek. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy péntek éjfélig továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben, ezért a következő napok különösen kritikusak lesznek. Hozzátette, a Duna vízszintje tovább emelkedett, Budapesten 20, Pakson 27 cm-es, így a paksi atomerőmű még működő turbinája továbbra is termel áramot. Szakértők a pénteki hidegfronttal 5-6 mm-nyi csapadékot várnak, ami a hazai aszályon nem segít, de a Duna vízgyűjtőiről érkezhet annyi víz, hogy emelkedjen valamennyit a folyó vízszintje. Lassítja a vonatokat a MÁV és festéssel is védi a síneket a hőségtől, írta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerdán Facebook bejegyzésében. Kiemelte, az extrém hőség a vasúti pályára is komoly terhelést jelent, szélsőséges esetben akár síntöréshez is vezethet. Hozzátette, biztató eredményt hozott a hővédő fehér festék alkalmazása a pécsi vasútvonalon, ahol a mérések szerint ez a megoldás 3-7 Celsius fokkal csökkentette a sínek hőmérsékletét, amely a tűző napnak kitéve akár 20 fokkal is meghaladhatja a levegő hőmérsékletét. Emellett a sorompók berendezéseit védő szekrényeket speciális burkolattal látják el, hogy mérsékeljék a napsugárzás okozta felmelegedést. Sáskajárás várható az országban a rendkívüli meleg és száraz idő miatt, főként a marokkói, az olasz és a vándor sáska elszaporodásától tartanak a szakemberek, ezért 6 növényvédőszer használatát engedélyezte átmenetileg a NÉBIH. A veszély elsősorban Bács-Kiskun, Békéscsongrád, Csanád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét érinti, de a rovarok nagy távolságokra is eljuthatnak. Leginkább a zöldségféléket fenyegetik, de a kertészeti és szántóföldi növényekben is jelentős károkat okozhatnak. Az engedélyek november 23-áig érvényesek és kizárólag sáskák elleni felhasználásra vonatkoznak. A hatóságok folyamatosan figyelik a rajok megjelenését. Csütörtökön még országszerte kitart az extrém forróság, a maximumok 36 és 42 fok között alakulnak. A napos időt azonban már többfelé zavarhatják gomoly felhők, amelyekből a délutáni kora esti órákban helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A légmozgás csak zivatarok környezetében támadhat fel.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
5: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
4: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
5: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
4: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
5: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
4: Dr. Rödl, a természetes szépség közös élménye.
6: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
1: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
1: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
1: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
3: Az energia és vízügyi helyzetet értékelte a kormány. Csődbe ment egy magyar utazási iroda, megdőlt a meleg rekord. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Szerdán kormányülést tartott Magyar Péter miniszterelnök és kabinetje, a tanácskozás középpontjában a rendkívüli hőség miatt kialakult energia és vízügyi helyzet állt. A kormány szerint az ország energiaegyensúlyát sikerült megőrizni, miközben a paksi atomerőmű 8 turbinájából már csak egy termelt, a Duna vízállása pedig megközelítette a teljes leállást kiváltó kritikus szintet. A kormány ismét arra kérte a lakosságot és a vállalatokat, hogy különösen a 17 és 22 óra közötti időszakban mérsékeljék az áramfogyasztást. Az önkéntes takarékosság eddig érezhető eredményt hozott, az esti terhelés több száz megawatttal maradt el a vártól, ezért kötelező fogyasztáskorlátozást egyelőre nem kellett elrendelni. Augusztus 4-én még az üdülőjáratok újraindítását ígérte, egy nappal később azonban fizetésképtelenséget jelentett. Az elsősorban bulgáriai üdüléseket kínáló bolgár bejegyzésű Robinson Tours, írja a HVG, a turizmus.com cikkére hivatkozva. A cég szerint a közel-keleti válság általános bizonytalansághoz és magas kerozindíjakhoz vezetett, ami forgalomcsökkenéssel járt, illetve extra költséget rót a cégre. A fapados légitársaságok szerintük irreálisan alacsony árakon kínálják a repülőjegyeiket, jelentősen megnövelték járataik számát Bulgáriába és más európai országokba is, mely a cégnek szintén keresett kiesést, ezzel bevétel kiesést jelentett. A szakportál cikke szerint a károsultak a bolgár biztosítónál jelenthetik be a kárigényüket. Szerdán újra megdőltek a meleg rekordok Magyarországon. A Hungaromet előzetes adatai szerint Budakalászon 41,4 Celsius fokot mértek, ami új országos napi csúcsot jelent. Az időkép beszámolója szerint a fővárosban sem volt sokkal hűvösebb, Újpesten 41,1 fokot regisztráltak, ami több mint 2 fokkal haladja meg az eddigi 79 évvel ezelőtti budapesti rekordot. Az 1905-ben Orosházán mért 40 fokos országos csúcs ezzel a múlté. Bár az abszolút magyar meleg rekord a 42 fok nem forgott veszélyben, a hőség nem enyhül. Az előrejelzések szerint csütörtökön is folytatódhat a rekorddöntések sora. Országos ellenőrzési program indult az akkumulátoripar teljes működési láncának vizsgálatára, közölte az élőkörnyezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, az ellenőrzések az üzemek kapacitására, anyagfelhasználására, kibocsátására, vízhasználatára és hulladékgazdálkodására is kiterjednek. A hatóságok a helyszínen is összevetik az engedélyekben szereplő adatokat a tényleges működéssel, és szükség esetén mintát is vehetnek. Ma még országszerte kitart az extrém forróság, a maximumok 36 és 42 fok között alakulnak. A napos időt azonban már többfelé zavarhatják gomoly felhők, amelyekből a délutáni kora esti órákban helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A légmozgás csak zivatarok környezetében támadhat fel.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
6: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
5: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
6: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
5: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
6: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
5: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
7: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
2: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
8: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
9: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
2: A reklám után
1: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Most indul a 90-esek 9-től című zenei válogatásunk, melyben egy teljes órán keresztül a 90-es évek slágereit és ritkaságait hallgathatod itt a Lépés Rádióban.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

híreket követően váltunk, hisz érkezik hozzátok Sanyi és Robi a Lépés délelőttel, ahol már a 90-es évek mellett a 2000-es évek és napjaink felvételeit is hallhatod a sok érdekes rovat mellett. Tarts velünk továbbra is!

0: és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
2: Továbbra is kritikus a vízhelyzet Szentendrén, festéssel védi a síneket a hőségtől a MÁV. Energiafejlesztési programot indít a kormány csaknem 900 milliárd forintból. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Továbbra is éjjel-nappal hordják az ivóvizet Budapestről Szentendrére a Magyar Honvédség vízszállító járművei. Bár a településen megszűnt a közvetlen vízhiány, a polgármester szerint a helyzet még mindig kritikus, ezért továbbra is arra kéri a lakosságot, hogy csak főzésre, mosásra és tisztálkodásra használják az ivóvizet. Budakalászon is harmadfokú vízkorlátozás van érvényben. Itt egyelőre nem alakult ki vízhiány, de a polgármester szerint ez nem sokon múlik, mert a megnőtt népességszám miatt rengeteg a fogyasztó, a víztermelési kapacitása pedig kevés. Lassítja vonatokat a MÁV és festéssel is védi a síneket a hőségtől, írta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerdán Facebook bejegyzésében. Kiemelte, az extrém hőség a vasúti pályára is komoly terhelést jelent, szélsőséges esetben akár síntöréshez is vezethet. Hozzátette, biztató eredményt hozott a hővédő fehérfesték alkalmazása a pécsi vasútvonalon, ahol a mérések szerint ez a megoldás 3-7 Celsius fokkal csökkentette a sínek hőmérsékletét, amely a tűzőnapnak kitéve akár 20 fokkal is meghaladhatja a levegő hőmérsékletét. Emellett a sorompók berendezéseit védő szekrényeket speciális burkolattal látják el, hogy mérsékeljék a napsugárzás okozta felmelegedést. A kormány átfogó első ütemben 868 milliárd forint keretösszegű energiafejlesztési programot fogadott el, miközben a rendkívüli hőségben sikerült megőrizni az ország energiaegyensúlyát és fenntartani a kritikus infrastruktúrák működését. Jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a kétnapos kormányülés első napját és a védelmi munkacsoport ülését követően egy Facebook posztban. Ennek részeként felgyorsítják és átláthatóbbá teszik a háztartási napelemek hálózati csatlakozását, egyszerűsítik a termikus energia feltárásának engedélyezését, és bevezetik az ingyenes okosmérők igénylésének lehetőségét, ami az évi 4000 kWh feletti fogyasztású háztartások számára kötelező lesz. Ausztriában az alacsony dunai vízállás miatt gyakorlatilag leállt az áruszállító hajózás, és a minisztérium a folyami áruforgalom jelentős visszaesésére számít. A tárca szerint a jelenlegi helyzet a 2003-as és 2018-as történelmi mélypontokhoz hasonlítható, miközben a rendkívüli kisvizes időszak már nyár közepén kialakult. A szakértők szerint a szélsőségesen alacsony vízállás hosszabb távú tendencia része és a jövőben gyakoribbá válhat. Többnyire napos idő várható, képződő gomoly felhőkkel, melyekből estig legfeljebb kevés helyen alakulhat ki záporzivatar. A Dunántúlon északnyugatira fordul a szél, és késő délutántól egyre több helye megélénkül. A zivatarokat azonban erős viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 42 fok között várható.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Ridő, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
5: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
4: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
5: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
4: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
5: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
4: Dr. Rödül, a természetes szépség közös élménye.
6: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
7: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
8: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
9: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
10: A reklám után
11: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
10: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
12: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb füllentésre is.

0: múlt. És a jelen kedvenc felvételei.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
2: És most kezdődik a Lépés Rádió napindító magazinja, a Lépés délelőtt. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. A rádiót az elkövetkezendő két órára elfoglalja a műsor két házigazdája, Sanyi és Robi.
3: Egy lépésre közel hozzád, Lépés Rádió, kellemesen szép délelőtöt kívánunk minden Lépés Rádió hallgatónak. A mikrofonnál Robit hallhatjátok, és itt van velem Karina és Sanyi, és sziasztok, hogy vagytok, mi a helyzet tegnap délután óta?
4: Jó napot kívánunk minden kedves hallgatónak, és minden kedves műsorvezető társamnak, fú, de rosszul fogalmaztam, de mindegy. Köszönjük szépen, jól vagyunk, munkával telt a csütörtök előtti szerdától bezárlagos délutáni idő, szervezéssel, keresgéléssel és a meleg elviselésével.
3: Hát ez a meleget, ezt tényleg el kell most viselni. Emlék, holnaptól várható elsősorban egyébként a Dunántúlon egy enyhülés, egy kis enyhülés, de később majd valamikor talán szombaton ide is eljön Debrecenre, úgyhogy mi is megkapjuk, de holnapig várni kell.
5: Errefelé akkor még nem nagyon várhatunk sok mindent.
3: Nem, néztem az előrejelzéseket, Debrecenben leghamarabb szombaton érezhetünk, de hát akkor is lesz 29 fok, tehát
4: hát de azért 40... az már csak barátibb, mint a 40.
5: Majd nekem itt szombaton.
3: Én egyetértek veled, Karina, de 29 fokban se tudom minden kutyámat sétálni, max csak hajnalban. Tehát, hogy én ezt tök jól értem, és megértem, jó, hát már nem lesz olyan meleg, nem lesz olyan meleg a francokat, de nem tudok, ugyanúgy nekem a kutyámnak ugyanolyan melege lesz.
4: Kutyacipő nem segít?
3: Nem, az a baj, mert egyrészt ideiglenesen, mondjuk egy rövid útra igen, de hosszabb, nagyobb sétákat nem bírnék én se ekkora hőségbe, tehát 29-30 fok is meleg.
4: Hát akkor éjszaka kell ezeket, fordítva kell élni, nappal alszol, éjszaka meg.
3: Ja, és akkor nem reggel 10, hanem este 10-től lesz lépés délelőtt.
4: Pontosan, így van, tehát átváltunk fél éjszaka üzemre.
5: Nem, én nem akarok Ramadamba.
4: Nem akarsz Ramadánban lenni?
3: Na. Ó, Sanyi, miért nem? Nem is értelek. Jó, na jó, nyugodjatok, mert nem lesz ilyen. Viszont
4: nem hoztunk most, nektek... Nem az időjárásról beszélgetnénk, hanem a csillagok állásáról, most mondhatod a viszontot.
3: Igen, csak annyit, hogy ma...
5: Csillagok állás.
3: Igen, nem, majd lesz horoszkóp, de mielőtt horoszkóp lenne, elmondom, mai műsorunkban lesz bölcsesség, időjárás, köszöntjük a mindjárt névnaposokat, lesz napi érdekesség, illetve érdekes hírek is a nagyvilágból, de majd megtudhatjátok, amiket hallgatok, most nem árulok el előjáróban semmilyen címszavakat, nagyon jó kis sztorikat hoztunk nektek, amiről beszélgetünk Sanyival meg Karinával, meg ti is hozzászóltok a hallgatói messenger csoportunk által, a www.lépésradio.hu ez a weboldalunk, itt van egy kívánságdobozunk, kérhetek tőlünk zenét, most ma lehet zenét kérni, lehet üzenni, vagy zenét kérni és üzenni a hallgatói messenger csoportunkban is. Most vagyunk a Facebookon, facebook.com/lépésred, illetve a többi közösségi platformon is elérhetőek vagyunk, és számos mobilappát is tudtuk minket hallgatni, például MyOnline Rádió, Hurádió, Rádióbox, stb. Illetve ezen felül írhatok nekünk e-mailt a nap 24 órájában.
5: Az info@lépésradio.hu e-mail címre.
3: Így, ahogy Sanyi mondja, most pedig akkor köszöntjük a névnaposokat elsőként. Augusztus 6-án a Berták és a Bettinák ünneplik névnapjukat. A Berta német eredetű név, jelentése Berta istennő nevéből. Úgy van írva, hogy Bertha, tehát nem magyarul. Egészen pontosan P-vel, nem is B-vel. Perzta, vagy Perkta istennő nevéből lett a Berta, érdekes. A Bettina, a Betta név, nőiesítő képzővel való továbbképzése. Van Betta férfi név? Igen, valóban.
4: Ezek szerint nem tudunk róla, de ezek szerint van.
3: Igen, úgyhogy minden Bettina és Berta nevű hallgatóknak kívánok nagyon sok boldog névnapot, akik ezen a napon születtek, boldog születésnapot, és bárki bármilyen évfordulót ünnepel a mai napon, sok boldogságot kívánunk a teljes csapat nevében. Már is indítjuk műsorunkat egy kis zenével, aztán pedig Sanyi hozza a nap bölcsességét. Jó szórakozást az elkövetkezendő szűk 120 perchez!
6: Dr. Béres!
7: My name is Victor, you can take a picture.

0: egy lépéssel közelebb hozzád, Lépés Rádió, és itt is vagyunk, csak közben itt kínlódtam egyet a számítógéppel valamiért. Szóval, már is nézzük a legfrissebb mért adatokat nagyobb városainkról. Budapesten jelenleg derült az ég, és 34 fokot mérnek. Debrecenben derült ég mellett 32 fok van, Győrben 31, Miskolcon derült 33, Pécsen derült 34, még Szegeden derült és 35 fokot mérnek. A mai napra 36 és 42 fok közötti napi csúcshőmérséklet várható, megsülünk. Többnyire napos idő várható, képződő gomoly felhőkkel, amelyekből legfeljebb kevés helyen alakulhat ki záporzivatar. A Dunántúlon északnyugatira fordul a szél, és késő délutántól egyre több helyen megélénkül. Az ivatarokat azonban erős viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet dönten 36 és 42 fok között várható. Kés estire 25-32 fok közé hűl a levegő. Az orvos meteorológiai jelentés alapján nagyon figyeljetek, kedves frontérzékenyek, mert a hőség továbbra is megterheli a szervezetet. Fontos odafigyelni az elveszített folyadék és az izzadsággal távozó sok pótlására. Mivel a hőmérséklet az éjszakai órákban is magas, ezért nyugtalanul aludhatunk, a szervezet egyre jobban elfárad. Mind ezek mellett nagyon erős UV-sugárzás ellen is védekezzünk, lehetőleg világos, természetes anyagú ruházat, széles karimájú kalap. Valaki használ kalapot mai világban?
1: Igen,

0: Azért van.
1: Aztán ide széles körmájút nem, talán a szombrérok.
2: Igen, illetve napszemüveg viselésével, és valamint megfelelő faktorszámú naptej használatát javasolják. Na, hát ez a legfrissebb információ meteorológiából, meg fogunk sülni. Tényleg ezen a kalapon meglepődtem.
1: Hát van egy csomó szalmakalap, amit mondjuk a strandolók szoktak hordani.
2: Hát az más, de hogy az utcán kalapban látsz-e, nem tudom. De...
1: Hát baseball sapkát inkább látok, mint
2: na, kalapot. Na, erről beszélek, mint kalapot, baseball sapka,
1: ez divatosabb. De azért, figyelj, kurinők régen nagyon szerették a kalapokat. De szerintem kalapok.
2: Hát meg az úri pasik is, az ilyen férfi kalapok is nagyon népszerűek
1: volt, persze,
2: voltak.
1: De volt régen egy kalap volt a belvárosban, azt tudom, nagyon gyönyörű szép kalap.
2: Az én nagypapám most... hordott kalapot. Ő szerette a kalapokat, és ő hordott kalapot. Neki volt csoda. Így utó. A nagypapám.
0: Nagypapát?
2: Aha. Kit ismertél te is, hogy apai nagypapám. Ő, ő hordott sokszor kalapot.
1: Mellem kalap. Nyáron biztos, hogy előnyös.
0: Hát persze. Amúgy nekem is egy kalap, amikor Görögországban voltunk, akkor vettünk, sőt, többet is, de igazán hordtam.
1: Hát azért menjek el Görögországba, hogy vegyek kalapot?
0: Na, lehet tenni kalapot is, de...
1: Hát itt is. Itthon vannak, de nem olyan minőségűek, tehát kéne tényleg egy kalapos.
2: Ja, és akkor Balaton közepe helyett énekelnéd, hogy kalapom közepe.
0: Én azt énekelem, hogy kalapom, kalapom, csurgóra, az... történnék, bortinnék, kalapom.
2: Na, köszönjük szépen ezt a nótázást, Sanyi. Megyünk egy picit zenélünk modern dalokkal, aztán pedig jövünk hozzátok vissza itt a Lépés Rádióban. Méghozzá Sanyi mond nektek horoszkópot.

okos. Könnyebben veszed az akadályokat, mint gondolnád. Ha hallgatsz a megérzéseidre, kellemes meglepetés érhet a nap folyamán. Ika. Türelmed most sokat segíthet egy régóta húzódó ügyben. Egy kedves beszélgetés új lendületet adhat. Kreg. Kommunikációban erős nap vár rád. Bátranozd meg az ötleteidet, mert most nyitott fülekre találhatsz. Ák. Érdemes egy kis időt magadra is szánni. Feltöltődés segít abban, hogy még magabiztosabban néz szembe a kihívásokkal. Oszlán. Könnyen a figyelem középpontjába kerülhetsz. Használd ki ezt az energiát arra, hogy megmutasd a legjobb oldalad. Tűz. Észletekre való odafigyelésed most meghozza a gyümölcsét. Egy apró siker nagyobb önbizalmat adhat. Mérleg. Harmónia megteremtése ma különösen jól megy. Egy kompromisszum minden fél számára kedvező lehet. Skorpió. Hallgass a belső hangodra, mert jó irányba vezethet. Egy váratlan lehetőség izgalmas fordulatot hozhat. Nyilas. Kalandvágyad ma új élmények felé terelhet. Légy nyitott az újdonságokra, inspiráló találkozás várhat rád. Ok. Tartásod ma különösen értékes lesz. Egy régebbi erőfeszítésed végre ismerést hozhat. Izöntő. Kreatív ötleteid most könnyen megvalósíthatók. Ne félj egy kicsit másképp gondolkodni, mint a többiek. Lak. Az empátiád ma sokat jelenthet valakinek a környezetedben. A kedvesség, amit adsz, hamarosan visszatér hozzád.

0: egy lépéssel közelebb hozzád lépés rádió, és jött kérés, John Gold tett fel a kezedet, Splash, ezt a dalt kérni. Közben írja John Gold, hogy itt vagyok az adás kezdetétől. Na, valahogy ez nekünk nem jött el. Lehet, hogy a meleg a messengeren is megviseli a szervereket.
1: Hát no. Biztos, mert nem csipogott, pedig szokott pitty.
0: Ugye? Neked is, nekem se csipogott, túlzott, ezért csodálkozunk. Én nem tudom, mi van ezzel a vacak alkalmazással.
1: Ja. Hát néha kihagy.
0: Hát lehet, nem tudjuk. Lényeg, hogy jönni fog ez a dal, most pedig akkor nézzük mai műsorunk első érdekességét, de előtte egy kis napi érdekesség, méghozzá ma van az úgymond tengerparttal nem rendelkező fejlődő országok különleges fejlődési szükségleteinek és kihívásainak nemzetközi tudatossági napja van a mai napon. Ezt a napot minden év augusztus 6-án tartják az ENSZ kezdeményezésére. Célja felhívni a figyelmet arra, hogy a tengerpart nélkül lévő országok számára a kereskedelem és a gazdasági fejlődés sokkal nagyobb kihívást jelent, ezért kiemelt nemzetközi együttműködésre van szükség, írja ezt az Egyesült Nemzetek Szervezete. Ezen felül ez az a nap, amikor Hiroshimára atombombát dobtak 1945. augusztus 6-án, úgyhogy annak is most van az évfordulója. Na, ezen felül pedig hoztunk valóban egy érdekes, színes hírt. Képzeljétek el, nem lettem volna a fickó vagy hölgy helyébe, az nem derül ki. A lényeg az, hogy óriás kígyó várta az autóst a kesztyűtartóban.
1: Jáj!
0: Legközelebb talán érdemes óvatosabban kinyitni a kesztyűtartót, mert Ausztráliában nem iratok, hanem egy termetes piton lapult benne. Egy autós az ausztráliai Sunshine Coast térségében egy nagy piton talált a jármű kesztyűtartójában. Az állat eltávolításához hivatásos kígyóbefogót kellett hívni. A sofőr valószínűleg hétköznapi tárgyat keresett, amikor a rekesz kinyitása után egy kígyó nézett vissza rá. A helyszínre érkező szakember óvatosan kiszabadította a szűk helyre bemászott pitont. Ausztráliában nem ritka, hogy a kígyók autókban keresnek menedéket, de a kesztyűtartó még ott is szokatlan búvóhelynek számít. Az eset szerencsére sérülés nélkül ért véget. Ti hogyan reagálnátok, ha egy kígyó nézne vissza rátok a kesztyűtartóból?
1: Nem nagyon örülnék neki, ám bár ezek szerint, hogyha nem jellemző, hogy kesztyűtartóban bujkálnak, egy nagyon el akar bújni ez a kígyó.
0: Nem kígyó bujkálna, egy macskánattól is megrettennél elsőre, hogy kiugrana a kesztyűtartóból.
1: Hát ha nem ugrana neki, akkor is, mert azért egy két világító szempár, te Jézusom, te mit keresel itt, tehát amíg nem látod, és amíg mondjuk begyúlsz, és
2: képzeljétek el, minden, ami váratlan azért, az egyszer, mint meglepő is.
0: Képzeljétek el, nővéremnek a kocsiába, nem most, nagyon régen, bebújt egy nyest. És nem vette észre, majd csak úgy derült ki, hogy valami ott mozog. Mi a franc mozog az autóban? Így nem is ő látta meg, lehet, hogy pont édesanyám, vagy valami, hogy pont kiment, és az autót ugye parkolt, és hát valami ott mászik, és akkor látta ki, hogy az autóban mászott ki egy nyest. Ez a jobbik eset, viszont egyszer járt úgy, képzeljétek el, hogy egy macska bebújt a sárvédő alá. És akkor volt tesómnak kis kutyája, egy törpe schnauzere, és ez megőrült, rohangált az autó körül az udvaron. Mi a jó Istent rohangál a kutya? Hát tesó már félbe ment ki. Még emlékszem, felhívta édesapámat, hogy gyere már el, mert erre sötét volt, éjszaka volt. Hát mi a francot ugathat a kocsiba a kutya, a kocsi kocsinál? És kiderült, hogy egy macska bebújt a sárvédő alá, és nem jött ki.
1: A csodálkozol ilyen kutatásra, nem féltette a fenekét.
2: Sakba tartotta, persze, be volt gadolva.
1: Macska nekünk is bújt be, de télen, mert fáznak, ilyenkor a kóborcicák is bebújnak a motorráztatőbe, és mentünk, és nem értünk, mély nyávog az autó. és apukám megállt egy 10 méter után, kinyitotta a motorháztet, és édes szívem, volt benne egy cica. Házott a feneket, télen is bebújtak, úgyhogy. Hát a nyest azért, meg ezek elrágják a vezetékeket, azért az annyira nem buli, de semmilyen más embernek nem látszó tárgyat az autóba elképzelhető, hogy nem szívesen találnál. Nénk.
0: Azt írja Dzsongolt, hogy az csak akkor kellemetlen, ha nem kígyó bűvölő a sofőr.
1: Igen, mégis veszel egy ilyen furuját, és akkor kibűvölöd a kígyót.
0: Írja is Dzsongolt, hogy én a nadrágomban hordok pitont.
2: Ó,
1: igen.
0: És arra keresel kígyó bűvölőt, tehát Marci, mit szól ehhez?
2: Figyelj, meg kapsz egy lángost.
1: Egyet, kettő.
0: Egyébként meg... Egyébként meg szerintem minden pasi hord kígyót a gatyájában, az más kérdés. Na jó, ne menjünk ebbe vele jobban. Szerintem egy picit zenélünk, aztán hamarosan hozunk nektek egy újabb érdekességet. Ha mondom, hogy tedd már fel a

0: egy lépéssel közelebb hozzád. Lépés Rádió, és következő érdekességünk arról szól, hogy könyv lett a több száz milliós nézettségű házassági rémálomból. Írja a People. Egy rosszul sikerült házasság történetéből előbb internetes világszenzáció, most pedig könyv és televíziós sorozat születik. Teresa Reese Tilsa Johnson a közösségi médiában mesélte el, hogyan ismerte meg és vette feleségül azt a férfit, akitől később állítólag sorra derültek ki a hazugságok. A történetet feldolgozó videósorozat több mint 400 millió megtekintést gyűjtött. A nő vette feleségül. Ez fordítva szokott lenni nálunk, mi de van? Lehet, hogy utóbb. A nő úgymond what? T.F. Diddy Mary, vagyis nagyjából kihez mentem én feleségül? Címmel osztotta meg különös házasságának részleteit. A több részből álló beszámoló rövid idő alatt internetes jelenségé vált. Reese Tilsa szerint az új könyv már nem csak a férjéről és a kapcsolatukról, hanem saját fejlődéséről és sebezhetőségéről is szól. Abban bízik, hogy története másokat is arra ösztönöz, hogy merjenek beszélni a velük történtekről. Kérdezlek titeket, hogy hol húzódik a határ az őszinte történetmesélés és egy korábbi kapcsolat túlzott kiteregetése között? Húha, ez egy nehéz kérdés. Valahol, ha már beszélsz róla, kiteregeted, ha azt a nyilvánosság előtt teszed. Viszont, hogyha egy könyvet írsz róla, és nem beszélsz róla, maximum interjút adsz, akkor az nem feltétlen kiteregetés. Hozzáteszem, ott is az a kérdés, hogy miket mondasz, bár a könyvben leírod, is lehet kiteregetés, úgyhogy ez egy nehéz kérdés. Nem is tudom, hogy erre mi a jó válasz. Talán, ha nem írod meg, csak a barátaidnak elmeséled, akkor még nem teregeted ki.
1: Szűkebb köb, igen, de hogyha már könyvben írod meg, azt már ugye rengetegen elolvasod.
0: Az már kiteregetés.
2: Michael Douglasnek volt, és a hölgy színésznőről nem emlékszem, egy ugyanez a feldolgozás, egy családi dráma, és azt dolgozták föl. Nem fogom tudni a film címét, csak Michael Douglasra emlékszem, és ott is az volt, hogy elváltak, és egyszerűen mindenen összevesztek lassan, mert az egész lakást fölborították, összetörtek dolgokat, és egyszerűen a végére már teljesen kiverültek, mert nem tudtak megegyezni. Ez egy nagyon jó film volt. Figyelj, házassági tanácsadóknak elképzelhetően így le kéne vetíteni, hogy előtte, mielőtt összeházasodnak a felek, hogy ez is várhat magukra, jól meggondolták, hogy összeházasodnak? Vagy amikor válófer van, ott is le lehetne vetíteni, hogy ehhez hasonlít a maguk házassága? Jó, hát akkor elválasztjuk magukat. Tehát nem rossz ezeket nyilvánosságra hozni, mert aki szenved a házasságában, mert nagyon-nagyon rossz a házassága, az ebből erőt meríthet ahhoz, hogy elváljon. Vagy erőt meríthet ahhoz, hogy jobbá tegye a házasságát.
0: Zsongold írja, hogy az valami horrorkönyv lehet. Mindig azt mondtam, hogy az élet a legjobb forgatókönyvíró.
2: Ebben igaza van, de ezért lettek nagyon jó könyvek, amik az életből vettek példát, és ebből lett nagyon jó, sok olyan film, ami megtörtént eseményeken alapul. Tehát ez az élet jó forgatókönyvéből rettentő jó dolgokat lehet kihozni.
0: Ez így van egyébként, meg azért, mert de én azt nem értem kapcsolatok esetében, hogy amikor valaki belemegy, tegyük fel, szingli vagyok. Nem vagyok az, de én tegyük fel, most szingli vagyok. Ez egy feltételezés. Vagy Karina, te szingli vagy. Te is szingli vagy, feltételezés. Uh-huh. És mondjuk elkezdünk ismerkedni. Hát hogy lehet úgy belemenni egy kapcsolatba, hogy közben nem őszintén kommunikálunk. Tehát, hogyha én nem vagyok őszinte, a hazugság előbb-utóbb úgy is kiderül, hát akkor mi a francnak hazudjak? Ez egyik. Nem, a másik dolog, amit
2: abban, a... Hogy nem derül ki.
0: Igen, de várj egy pillanatot. De ez hülyeség, mert a másik dolog, pont a párommal szoktunk erről beszélgetni, hogy Hát ez a hazugság azért nem nekünk való, mert tegyük fel, én azt hazudom neked, hogy, Sanyinak azt hazudom, hogy, és szerinted megjegyzem én, hogy kinek mit hazudok? Hát hülye vagyok én? Egyszerűbb őszintén elmondani neked is, meg Sanyinak is a valóságot, azt nem hazudok. És akkor nincs ilyen problémám, hogy kinek mit mondtam című rovat. Vagy például neked elmondom a valóságot, Sanyinak meg hazudok, aztán úgy is kiderül a hazugság. Ez olyan csúnya dolog, és annyira, én nagyon rühelem a hazug embereket. Ne haragudjatok, kimondom.
2: Át akarsz ejteni egy nőt, vagy érdekből akarsz házasodni, vagy le akarod húzni, vagy valami csalás áldozata, vagy azok hazudnak, de nekik fel se tűnik, hogy hazudnak, mert ők így éltek egész
0: életet. Az a baj, hogy az olyan hazug emberek elhiszik a saját hazugságukat.
2: Hát pontosan. Tehát
0: már annak a kérdése is, az sem szabad elhinni, amit kérdez, erre szokták azt
2: mondani. Nem, igen, de előbb biztos, hogy lebuksz. Tehát tuti, olyan nincs, hogy nem buksz le. Tehát olyan nincs.
0: Egyet értek.
2: Kapcsolatban főleg nincs, mert látják a szomszédok, látják a barátok, kívülálló emberek szólnak, tehát nem lehet lebukni.
0: Nem, ezt nem lehet, viszont ami lehet, hogy jönnek a hírek, és 11 óra lesz másodperceken belül, aztán pedig jövünk vissza hozzátok. Tartsatok velünk továbbra is.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el szerdai ülésén a kormány. Magyarország ivóvíz készlete teljes biztonságban van. Jövő kedden megválaszthatja az új köztársasági elnököt az országgyűlés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el szerdai ülésén a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, hogy a terv az energiatároló kapacitások fejlesztéséről, hálózatfejlesztésről, szélenergia és geotermikus energia beruházásokról is szól, hazai és uniós forrásokból és magántőke bevonásával. Hangsúlyozta, a fejlesztéseket úgy valósítják meg, hogy azokból a magyar állam és települések anyagilag is profitáljanak. Magyarország ivóvízkészlete teljes biztonságban van. Stratégiai vízhiány nincs az országban, mondta a Köböl Anita kormány szóvívő. Azt is közölte, az elmúlt napokban számos félreértés látott napvilágot az ivóvízellátással kapcsolatban. Kiemelte, az átmeneti akadozás oka az, hogy a kánikula idején megnövekszik a fogyasztás, ezért gyorsabban ürülnek a tárolók, a vízelőkészítő berendezések kapacitása viszont véges. A lajtoskocsik a biztonsági garanciát jelentik, mondta. Jövő kedden megválaszthatja az új köztársasági elnököt az országgyűlés. A Tisza frakció közösségi oldalán közölte, hogy kezdeményezik a szavazás megtartását, de az nem szerepel a posztban, hogy kit javasolnak a tisztségre. A Fidesz a Facebookon azzal reagált, hogy közjogilag érvénytelen, ezért fölösleges köztársasági elnököt választani. A kormány rendkívüli parlamentülést kezdeményezett jövő hétfőre és kedre, ahol 10 törvényjavaslat szerepelne napirenden. A képviselők egyebek mellett az egészségügyi adatkezelés, a köznevelés, a rendészeti feladatellátás, a költségvetés és a veszélyhelyzeti szabályok módosításáról tárgyalhatnak. Napirendre kerül az Agrárkamarát, a szakképzést és az ÁFA törvényt érintő változtatás is. A kormány kinevezte Kármán András pénzügyminisztert a Nemzetközi Valuta Alap kormányzó tanácsában Magyarországot képviselő helyettes kormányzóvá. A határozatok tárában szerdán megjelent döntés értelemszerűen rendelkezik a posztot eddig betöltő Nagy Márton volt gazdasági miniszter felmentéséről is. Irán és Omán megállapodott a hormuzi szoros hivatalos keretbe foglalt hajózási útvonalairól, jelentette be az iráni külügyi szóvívő. Esmail Bagály ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az iráni-ománi megállapodás önmagában nem garantálja a stratégiai jelentőségű vízi útvonal biztonságát. Hozzátette, a közös bejelentésre akkor kerülhet sor, ha abba a külső szereplők nem avatkoznak bele. Irán és Omán hónapok óta tárgyal a hormuzi szoros hajózásának jövőbeli szabályozásáról. Ma még országszerte kitart az extrém forróság, a maximumok 36 és 42 fok között alakulnak. A napos időt azonban már többfelé zavarhatják gomoly felhők, amelyekből a délutáni kora esti órákban helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A légmozgás csak zivatarok környezetében támadhat fel.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ahó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

0: Egy lépéssel közelebb hozzád, lépés rádió, és igen, kedves Gyongod, még megy a top 20, már 10-12 éves műsor, úgyhogy büszke is vagyok. Talán ez az egyetlen olyan műsor, meg a belevalós, ami szinte a rádió indulása óta működik, mondjuk a belevalósó igen, ez a top 20, ez megmondom, hogy 10-12 éve, tehát a két legrégebbi műsor. Viszont folytassuk mai műsorunkat egy újabb érdekességgel. Egy elhunyt fiú hamvait lopta el a zaklató. Nem semmi.
1: Nagyon fura hír.
0: Floridában egy zaklatásügy olyan megdöbbentő fordulatot vett, amit a tapasztalt nyomozókat is meghökkentette. A hatóságok szerint egy 31 éves férfi elvitte egy nő elhunyt fiának hamvait. A gyanúsítottat súlyos zaklatással és zsarolással vádolják, írja a Cluna Orlando. A Flagler megyei sheriffhivatal szerint az ügy egy hosszan tartó zaklatási folyamat része lehetett. A férfi állítólag megszerezte a számára felbecsülhetetlen értékű urnát. A nyomozók végül letartóztatták és súlyos vádat emeltek ellene. A történet jól mutatja, hogy a zaklatás nem csak üzenetekben vagy követésben nyilvánulhat meg, hanem különösen egyetlen érzelmi támadásra is fajulhat. Hát emlékszem, már is mondom, mi a műsor, vagy a film címe, a Fuss, vagy Futsunk, vagy mi volt az tavalyi film?
1: A Futni mentem?
0: Futni mentem, ez nem jutott. Futni mentem, abban van az, hogy ellopták a táskát, mi van benne? Apátok.
1: Apátok? Elvitték az urnát, igen, hogy mert ő találtak, hogy menjünk futni, csak közben szegény a családfő meghalt, és hát
0: igen.
1: El kellett. Szenzációs, tehát én eszméletlen jól szórakoztam ezen a filmen, nagyon-nagyon jó volt.
0: Viszont kérdezlek titeket, hogy létezhet-e megfelelő büntetés egy olyan lopásért, amelynek elsősorban nem anyagi, hanem érzelmi kára van? Hát hogy a francban elétezne szerintem? A megfelelő büntetés ugyanúgy, itt nem az a lényeg, hogy az az urna mennyit ér, vagy érzelmileg, hanem az, hogy maga a lopás ténye. Tehát az, hogy nem lopunk el, nem ez úgy mond, hogy szokták mondani, halotti...
1: meggyalázzák a halottat végül.
0: Így van, halottgyalázás konkrétan. És ez nem érdemli meg senki. Most az teljesen mindegy, hogy történik. Tehát, hogy mindenképp én azt mondom, hogy pénzbírságra is legalább, vagy jó esetben felfüggesztetre, rossz esetben meg letöltendőre, egy pár évre mindenképp el.
1: Én azért egy zaklatási bűncselekményben, vagy bűnügyben, én a pénzbírságot én azt kihagynám.
0: Miért? Hát hogy kapjon már a nő legalább vagy 100 millió forintnak megfelelő dollárt, hát ő csak jó jár vele.
1: Hát én kérném. Az

0: az nem biztos, hogy kárpótolja a pénzbe.
1: Nem, de most az, hogy leültetik életfogytiglanra egy ilyenért, az megröhely. Hát ne haragudj azért.
0: Hát ne, de hát egy 15 évet azért rásolnék. Tehát, és eltételem a közügyektől is, vagy...
1: Hát az egyértelmű, de most az, hogy most felfüggesztettem, még amúgy nagyobb büntetés eltiltani a közügyektől. Gondolj bele, ott vagy az életben, de nem tudsz semmit csinálni.
0: Ja, igen, igen, és ha véletlen még egyszer zaklatsz, akkor letöltendő. Igen, lehet, hogy igazad van. Igen, lehet. Lehet, igazad van, igen. Sokkal jobb. De hát egyetem nem visszük el senkinek semmilyen tárgyát, tehát nem lopjuk el egymás bicikliét, autóját, semmit nem. Tehát mindenkinek, ami van, azzal elégedje, meg nem veszük el más értékeit. Na most hát azért egy urnát elvinni, hát ahhoz kifinomult bűnözőnek.
1: John Gold írja, hogy ma már mindent lopnak, ami nincs lebetonozva. Én maximum a munkaidőt szoktam lopni.
0: Akkor mostantól Sanyi lebetonozik a munkaidőt.
2: Ja.
1: Sanyi is így próbálja lopni az időt, hát.
0: Igen, teljesen. Lefarag belőle.
2: Hát hogy hívják, ezt nem közfeladat, hanem inkább csak ilyen.
0: Ebből nem jössz ki jól, Sanyi.
1: Sanyi, ebből sehogy se jössz ki jól, inkább engedd el, jó? Mi az, hogy mi?
2: Eljövök én ebből ki rosszul.
1: Engedd el, Sanyi, jó? Jobban hidd el nekem, jobban jársz. Na, zenéljünk picit, aztán jövünk hozzátok vissza.

0: egy lépéssel közelebb hozzád lépés rádió, és megyünk is tovább itt a lépés délutánban már közeledünk a délhez.
1: Reggelben, igen, reggelben megyünk tovább, a sok világhír között sem megézünk.
0: Hoztunk viszont egy állatos sztorit, mert mi ilyen állatok vagyunk. Helikopterrel mentették ki az elveszett versenylovat.
1: Jó, szegény.
0: Kalifornia, vagy Kaliforniában nem mindennapi látvány fogadta a természetjárókat. Egy ló érkezett a levegőben, helikopter alatt függesztve. Egy ló elszakadt a lovasától egy magas hegyi hosszútávú verseny során, majd nehezen megközelíthető területen rekedt. A mentők végül helikopter segítségével emelték biztonságos helyre. Az állat a kaliforniai Teniscup elnevezésű rendkívül megterhelő lovasverseny közben veszett el. A terep olyan meredek és elszigetelt volt, hogy hagyományos módon nem lehetett biztonságosan kivezetni. A mentőcsapat speciális hevedert helyezett a lóra, majd helikopterrel elszállította. A különleges akció sikeresen zárult, az állat biztonságba került. Hát írja ezt az Opiud News. Hát nem tudom, hogy milyen látvány lehetett egy levegőben lévő ló, egy igazi tátos szárnyak nélkül.
2: Tátosnál tényleg.
0: De szegény paci, hogy megijedhetett, hogy hát felemelnek, úristen, most mi ez? Mi lesz? Nem járok a lábamon.
1: Tehát biztos, hogy érezte, hogy segíteni szeretnének rajta, és ki.
0: Azt értem, de azért viszont milyen megrendett, tehát hogy az oké, hogy érezte, hogy segíteni akarnak rajta, de meglepődhetett, amikor elkezdett a földtől elemelkedni.
1: Igen, tehát
0: szerintem tudja, hogy megijedt szegény.
1: Persze, de legalább kimentették, és nem lett baj, ez a legfontosabb, de biztos beparázott.
0: Szerintetek milyen érzés lehet egy lónak először a levegőben utazni? Hát nem tudom. Hát hogyha repülőben, mert vannak, hogy lovakat szállítanak ilyen nagy terszállító repülőben, hát abból nem is éreznek semmit, mert ott ilyen boxokba ugyanúgy beállítják őket, és nem is tudnak kiszabadulni, tehát az más. De az, hogy egy helikopterrel kipakoljanak egy lovat egy nehézen megközelíthető helyről.
1: Talán a zaj ijesztheti meg, mert azért a helikopternek a rotorjának elég hangos zaja van, de azon kívül szerintem olyan nyugodt állatok, hogy így, aha, jó, kimentenek, kösz.
2: Hát igen, tehát szerintem nem.
0: Erre azt mondja, Pegazus rokona lehetett, írja John Gould.
1: Eljáll, igen, van benne valami. Yeah. Pegazus rokon. Ez jó.
2: Igen, hát én is ezt mondtam az előbb, hogy ugye...
1: Igen, Pegazus. Igen, tehát tőled vette, vagy folytatta, vagy hoppintotta, igen.
0: Na, zenéljünk picit, aztán jöjjünk vissza egy újabb érdekességgel.

0: egy lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és megyünk is tovább egy újabb érdekességgel, méghozzá egy kis tudomány. Eddig ismeretlen plakokat találtak Alzheimer-kóros agyagban. Egy új felfedezés átírhatja azt, amit eddig az Alzheimer-kor során kialakuló agyi elváltozásokról tudunk. Kutatók egy korábban nem azonosított mitokondriumokból kialakult plaktípust fedeztek fel Alzheimer-kóros emberek és kísérleti egerek agyában. A mitokondriumok a sejtek energiatermelésében játszanak alapvető szerepet, írja a Silent Alert. A tudósok szerint a különleges lerakódások akkor keletkezhetnek, amikor az agysejtek nem képesek megfelelően bontani és eltávolítani a hibás mitokondriumokat. A plakkok önállóan, de az Alzheimer-kortól már ismert amiloid béta lerakódások közelében is megjelenhetnek. A kétféle elváltozás a betegség előre haladtával egyre jobban összekeveredhet. A kutatás új célpontokat kínálhat a betegség kialakulásának megértéséhez, de klinikai alkalmazásokról még korai lenne beszélni. Szerintetek elképzelhető lesz, hogy egyetlen új felfedezés teljesen megváltoztatja egy régóta kutatott betegség kezelését?
1: Biztosak vagyunk benne, hogy ezen nagyon sok orvos dolgozik különböző laboratóriumokban, és ez az Alzheimer-kór, hát ez egy eléggé fura betegség, senkinek nem kívánom, mert elveszteni az emlékeket, hát meg ez a remegést, hát nem tudom, szóval ez nagyon-nagyon piszok betegség. A többi sem kutya, az biztos, tehát a többi sem anyagolhatjuk el, de hát nagyon sokat dolgoznak azért, hogy ezek gyógyszerileg, felfedezésileg hatékonyak legyenek.
2: Igen, egyelőre nem találják az igazi megoldást, vagy amikor azt gondolják, hogy közel van, de nem tudom. De mindesetre persze még így lehet rajta dolgozni, de azt mondják, hogy akinek genetikailag benne van, az nem nagyon tudja elkerülni.
1: Hát talán abban lehetne, hogy genetikai szűrésre megy a két szülő, mielőtt szeretne gyermeket, és genetikailag leszűrik. Tehát azért Czeisler-Endre nem véletlenül volt a genetikának az élszóvivője, hogy azért fontos nagyon sok genetikai betegség kiszűrése, vagy fontos lehetne, hogy a párok, ha tudják, akkor megelőzhető lehet. Van persze, amit nem lehet megelőzni, meg vannak kivételek, de biztos, hogy a genetikai szűrés.
0: De sok mindent meg lehet mutatni genetikai vizsgálatból. John Gold írja, hogy már értem, mitől ilyen zavaros a környezetem. Istenem. Na, jó, menjünk, zenélünk kicsit, aztán jönk hozzátok vissza.

0: egy lépéssel közelebb hozzád lépés rádió, és megyünk is tovább, méghozzá egy újabb érdekességgel. Két testvér szállodát, szó szerint szállodát vett, és együtt tanult meg vállalkozni. Két kanadai nővér minden korábbi szállodai tapasztalat nélkül vásárolt meg egy 120 éves panziót, amiből 4 év alatt sikeres családi vállalkozást építettek. Kristen és Catherine Groom 2022-ben vették át az ontariói Rosemyre panziót. Egyszerre élnek és dolgoznak együtt, miközben tudatosan próbálják megőrizni testvéri kapcsolatukat, írja People. A nővérek korábban nem dolgoztak a vendéglátásban, ezért szinte mindent menet közben kellett megtanulniuk. Elmondásuk szerint a nézeteltéréseknél mindig tisztázni próbálják, hogy családi vagy üzleti problémáról van e szó. Alapelvük, hogy először testvérek és csak utána üzlettársak. A 4 szobás panziót időközben rendezvények és esküvők befogadására is alkalmassá tették. 4 szobás panzi, ez nem egy nagy.
1: Nem 7, biztos, hogy 4.
0: Ja, 4-et olvasom.
1: 4. Jó, nem, mert most nincs előttem a cikk, csak hogy a 4-7-7, de a 4 szobás panzió is azért nem nagy, de hát van.
0: Ez 4 szobás.
1: 4, hát azért azzal is van dolog, hát mondjuk a 2 ágyas, 1 ágyas, 3 ágyas.
0: Jó, persze. Ágyas, ti tudnátok úgy együtt dolgozni egy családtaggal, hogy közben a magánéleti kapcsolatotok se sérüljön? Igen.
1: Én nem.
0: Én igen.
1: Én nem tudnék.
2: Biztos lehet. Nem
1: úgy. Hát jó, de te abban dolgozol, Robi.
0: Hát én abban dolgozom, meg dolgoztam mindig.
1: Tehát várjál, tehát te azért rohadt nagy előnyben vagy. Hogy őszintén tehát hát. Tehát így nem ér, ne haragudjál. Ez így nem ér.
2: Vládi buliban vállal.
1: Ez így nem ér. Én nem tudnék. Tehát én
0: de hogy nem, hogy ne tudnál. Hát ennyi, nagyon egyszerű amúgy. Nincs ebben semmi. Sőt, sokkal könnyebb, sokkal nyitottabb vagy, gondolj bele. Sokkal egyszerűbb, átláthatóbb a dolog. Hmm. Szerintem.
1: Hát nem győztél meg, úgyhogy nem. Nem győztél meg, nem.
0: Jó, hát jó. Téged nem. Sanyi, te hogy vagy ezzel?
1: Te tudsz, Sanyi, tudnál, testvéreddel együtt.
2: Szerintem működhetne. Uh-huh. Hát nem tudom. Jó, hát...
0: Igen, hallgatlak, Sanyi.
2: Mert nem tudom, Karina, nem biztos, hogy fél attól, hogy mindig valami káosz lenne a
1: dolog. Nem, mert végül is nekem úgy nagyjából nincs, tehát nekem unokatestvérem van mondjuk, akivel tudnék családi vállalkozást futtatni, de én nem tartom ezt jó ötletnek. Mondjuk egy távoli rokon talán, de egy közeli hozzátartozó, tehát anyámmal, apámmal, testvéremmel, ha lenne, a gyerekemmel. Hát a jóingok is állandóan balhéztak, tehát nem kell ötletek, igaz.
0: John Gold írja. John Gold ez is hozzászólt, azt írja, hogy nem egyszerű ma vállalkozni, ezt tapasztalatból is tudom. Ezért is vállalkozom arra, hogy munkaidőt lopok. Ez csúnya dolog. Azért azt tegyük hozzá.
1: Na, szóval ott van a Família Kft. Ott van a Barátok Közből, ott van a nem is tudom, a Szívek Szállodája. Tehát azért ott minden családi vállalkozás, és nem olyan egyszerű az élet.
0: Jó, de azok filmek, meg sorozatok, Karina, nem a való élet.
1: Hát az élet itt lette.
0: Valamennyire igen, de azért nem minden esetben így van. Tehát, hogy értem, hogy mi ezt el, de egyébként nem kellett tőle megijedni. Mondok egy nagyon egyszerű példát, hogyha egy tök idegen ember a társad egy adott munkában, akkor, vagy munkahelyen, vagy úgymond vállalkozásban, akkor például az adott vállalkozásban te nem tudod magad úgy elengedni, sokkal komolyabban kell venni. Nyilván azt is komolyan kell venni, amikor egy családi vállalkozásról van szó, de hogy ott jobban el tudod magad engedni, sokkal hát biztos...
1: Hát könnyelműbb is tudsz lenni.
0: Hát ez nem teljesen igaz, de jó.
1: Is tudsz lenni, ezt feltételes módban mondom.
0: Jó, meg. Igen, de értem,
1: nem
0: értem.
1: Nem vagy könnyelmű, meg nem is lehetsz könnyelmű, mert véletlenül átvág a falánkon, vagy...
0: Jaj, nem, de hát figyelj már, ne haragudj, egy testvére, egy rokon, vagy egy szülő kevésbé fogja a gyerekét, testvérét átvágni a falánkon, mint egy idegen. Én ezt vallom.
1: mondjuk 10% esélye van, de igazad van, kevesebb.
0: Na hát pont ezért jó.
2: Nem jók a családi kapcsolatok, ott nem bonyolult.
0: Ne, pontosan.
1: Hát igen, van benne valami jó, van benne, de engem még
0: nem. Na, zenéljünk picit, még Karin ezt átgondolja, aztán jövünk vissza.

0: egy lépéssel közelebb hozzád lépés rádió, és mai műsorunk utolsó érdekességét hoztunk meg nektek. Méghozzá mesekönyvben él tovább a TikTok egyik leghíresebb kutyája. A közösségi médiában milliókat megnevettető, nem tudok már olvasni, idős, micsoda, szóval, fussunk neki újra. A közösségi médiában milliókat megnevettető idős mops emléke most egy új gyermekkönyvben él tovább. Jonathan Graziano a Gones or Gones videó által vált ismerté, amelyek idős kutyája Noodle napi hangulatát mutatta meg. A gazdi most új mesekönyvvel folytatja az állat örökségét. Noodle akkor lett internetes sztár, amikor gazdája minden reggel megpróbálta felültetni, majd eldöntötte, hogy csontos vagy csont nélküli nap következik. A játékos előrejelzés világszerte követőket szerzett, és sokak napi rutinjának részévé vált. A gazdi új könyvével továbbra is örömet és kedvességet szeretne közvetíteni. Egyúttal arra biztatja az embereket, hogy idősebb állatokat is fogadjanak örökbe, írja a People. Volt már olyan internetes állat, amelynek a történetét hosszú időn keresztül követtétek? Nekem nem.
1: Az interneten nagyon nem követek, a sajátomét követem, mert az utókövetése van, mert mindig volt állatom, meg talán a barátaim állatkáit, de van egy csomó rajzfilm figura, ami így állatokat idéz, tehát azokat azért követjük, és nagyon sok mesekönyv is, amik állatokról szólnak, tehát inkább nekünk még ez van meg. Tehát a fiatal korosztály biztos, hogy nézegeti ezeket, de mi inkább mesekönyvekben is saját tapasztalataink és ismerőseink által követjük ezeket a kiskutyusokat. Idősebb vagy fiatal korukban is, tehát inkább megéljük ezt.
2: Hát igen, tehát annyira.
1: Hát ez is szép dolog, persze, mert azért egy idősebb kutyát örökbe fogadni, és végigkísérni meg az utolsó egy-két évét, persze szívszorítóbb, mert egy fiatal kutyát. Igen,
2: jó, ha ezt valaki bevállalja is.
1: Igen, de hát ez olyan, mint egy idős otthon kutyáknak. Tehát szóval nekik is kell az, hogy mondjuk nem menhelyen nőjenek fel. Vagy véletlen meghal a gazdjuk, mert idősebb volt. Akkor ne a menhelyre rakják be, hanem legyen egy szerető család, aki...
0: Viszont arra nem... Bocsi Karina, de gyorsan, röviden válaszolj, arra nem gondolta, hogy a házi kedvenceid mesében éljenek tovább?
1: Annyira nem érdekes, úgyhogy nem. Tehát annyira nem érdekes.
0: Ja, értem. Jó.
1: Megérje.
0: John Gold írja, hogy én is egy mesekönyvben szeretnék tovább élni, valami igazságtevő szerepben.
1: Hozd meg a történeteidet velünk, mint igazságtevő John Gold. És...
0: Viszont ennyi fért a mai lépés délelőttbe, jönnek a hírek, hisz dél van. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra, az elmúlt szűk 120 percben Karinácsanyit és Robit hallottátok. Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Sziasztok.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
5: Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el szerdai ülésén a kormány. Magyarország ivóvíz készlete teljes biztonságban van. Jövő kedden megválaszthatja az új köztársasági elnököt az országgyűlés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el szerdai ülésén a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, hogy a terv az energiatároló kapacitások fejlesztéséről, hálózatfejlesztésről, szélenergia és geotermikus energia beruházásokról is szól, hazai és uniós forrásokból és magántőke bevonásával. Hangsúlyozta, a fejlesztéseket úgy valósítják meg, hogy azokból a magyar állam és települések anyagilag is profitáljanak. Magyarország ivóvízkészlete teljes biztonságban van. Stratégiai vízhiány nincs az országban, mondta Köböl Anita kormány szóvivő. Azt is közölte, az elmúlt napokban számos félreértés látott napvilágot az ivóvízellátással kapcsolatban. Kiemelte, az átmeneti akadozás oka az, hogy a kánikula idején megnövekszik a fogyasztás, ezért gyorsabban örülnek a tárolók, a vízelőkészítő berendezések kapacitása viszont véges. A lajtos kocsik a biztonsági garanciát jelentik, mondta. Jövő kedden megválaszthatja az új köztársasági elnököt az országgyűlés. A Tisza frakció közösségi oldalán közölte, hogy kezdeményezik a szavazás megtartását, de az nem szerepel a posztban, hogy kit javasolnak a tisztségre. A Fidesz a Facebookon azzal reagált, hogy közjogilag érvénytelen, ezért fölösleges köztársasági elnököt választani. A kormány rendkívüli parlamentülést kezdeményezett jövő hétfőre és keddre, ahol 10 törvényjavaslat szerepelne napirenden. A képviselők egyebek mellett az egészségügyi adatkezelés, a köznevelés, a rendészeti feladatellátás, a költségvetés és a veszélyhelyzeti szabályok módosításáról tárgyalhatnak. Napirendre kerül az agrárkamarát, a szakképzést és az áfa törvényt érintő változtatás is. A kormány kinevezte Kármán András pénzügyminisztert a Nemzetközi Valuta Alap kormányzó tanácsában Magyarországot képviselő helyettes kormányzóvá. A határozatok tárában szerdán megjelent döntés értelemszerűen rendelkezik a posztot eddig betöltő Nagy Márton volt gazdasági miniszter felmentéséről is. Irán és Omán megállapodott a hormuzi szoros hivatalos keretbe foglalt hajózási útvonalairól, jelentette be az iráni külügyi szóvivő. Esmail Bagály ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az iráni-ománi megállapodás önmagában nem garantálja a stratégiai jelentőségű vízi útvonal biztonságát. Hozzátette, a közös bejelentésre akkor kerülhet sor, ha abba a külső szereplők nem avatkoznak bele. Irán és Omán hónapok óta tárgyal a hormuzi szoros hajózásának jövőbeli szabályozásáról. Ma még országszerte kitart az extrém forróság, a maximumok 36 és 42 fok között alakulnak, a napos időt azonban már többfelé zavarhatják gomoly felhők, amelyekből a délutáni kora esti órákban helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A légmozgás csak zivatarok környezetében támadhat fel.
6: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
7: Ahó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdő, naturkozmetikumok, hidratáló kollégén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
9: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
4: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
10: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
11: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
4: A reklám után
3: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Állunk hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Sáskajárás várható az országban, csődbe ment egy magyar utazási iroda, megdőlt a meleg rekord. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Sáskajárás várható az országban, a rendkívüli meleg és száraz idő miatt főként a marokkói, az olasz és a vándorsáska elszaporodásától tartanak a szakemberek, ezért 6 növényvédőszer használatát engedélyezte átmenetileg a NÉBIH. A veszély elsősorban Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád és Szabolcs-Szatmár Beregvár megyét érinti, de a rovarok nagy távolságokra is eljuthatnak. Leginkább a zöldségféléket fenyegetik, de a kertészeti és szántóföldi növényekben is jelentős károkat okozhatnak. Az engedélyek november 23. Amerikáig érvényesek és kizárólag sáskák elleni felhasználásra vonatkoznak. A hatóságok folyamatosan figyelik a rajok megjelenését. Augusztus 4-én még az üdülőjáratok újraindítását ígérte, egy nappal később azonban fizetésképtelenséget jelentett az elsősorban bulgáriai üdüléseket kínáló bolgár bejegyzésű Robinson Tours, írja a HVG a turizmus.com cikkére hivatkozva. A cég szerint a közel-keleti válság általános bizonytalansághoz és magas kerozindíjakhoz vezetett, ami forgalomcsökkenéssel járt, illetve extra költséget rótt a cégre. A fapados légitársaságok szerintük irreálisan alacsony nyárakon kínálják a repülőjegyeiket, jelentősen megnövelték járataik számát Bulgáriába és más európai országokba is, mely a cégnek szintén keresett kiesést, ezzel bevételkiesést jelentett. A szakportál cikke szerint a károsultak a bolgár biztosítónál jelenthetik be a kárigényüket. Szerdán újra megdőltek a meleg rekordok Magyarországon. A Hungaromet előzetes adatai szerint Budakalászon 41,4 Celsius fokot mértek, ami új országos napi csúcsot jelent. Az időkép beszámolója szerint a fővárosban sem volt sokkal hűvösebb, Újpesten 41,1 fokot regisztráltak, ami több mint 2 fokkal haladja meg az eddigi 79 évvel ezelőtti budapesti rekordot. Az 1905-ben Orosházán mért 40 fokos országos csúcs ezzel a múlté. Bár az abszolút magyar meleg rekord a 42 fok nem forgott veszélyben, az előrejelzések szerint csütörtökön is folytatódhat a rekorddöntések sora. Egyre több város biztosít ingyenes esti strandolást a hőség riadó idején. A kezdeményezéshez már Hajdú, Szoboszló, Debrecen, Kecskemét, Székesfehérvár és Szolnok is csatlakozott. A helyi lakosok a legtöbb helyen lakcímkártya és fényképes igazolvány felmutatásával a késő délutáni és esti órákban díjmentesen vehetik igénybe a strandokat. Az önkormányzatok szerint a lehetőséggel elsősorban azoknak szeretnének segíteni, akik a napközbeni hőségben dolgoznak és csak munka után tudnak felfrissülni. Az ingyenes belépés a legtöbb településen a hőségriasztás időtartamához igazodik, a fővárosi strandok is jellemzően tovább tartanak nyitva. Ma még országszerte kitart az extrém forróság, a maximumok 36 és 42 fok között alakulnak. A napos időt azonban már többfelé zavarhatják gomoly felhők, amelyekből a délutáni kora esti órákban helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A légmozgás csak zivatarok környezetében támadhat.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: utcák és közterek.
1: A Lépés Rádió nem az átlag médiák közé tartozik. Nálunk sérült és ép emberek együtt dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

0: is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: I guess I'll try cooler again.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Továbbra is kritikus a vízhelyzet Szentendrén, festéssel védi a síneket a hőségtől a MÁV. Energiafejlesztési programot indít a kormány csaknem 900 milliárd forintból. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Továbbra is éjjel-nappal hordják az ivóvizet Budapestről Szentendrére a Magyar Honvédség vízszállító járművei. Bár a településen megszűnt a közvetlen vízhiány, a polgármester szerint a helyzet még mindig kritikus, ezért továbbra is arra kéri a lakosságot, hogy csak főzésre, mosásra és tisztálkodásra használják az ivóvizet. Budakalászon is harmadfokú vízkorlátozás van érvényben. Itt egyelőre nem alakult ki vízhiány, de a polgármester szerint ez nem sokon múlik, mert a megnőtt népességszám miatt rengeteg a fogyasztó, a víz termelési kapacitása pedig kevés. Lassítja a vonatokat a MÁV és festéssel is védi a síneket a hőségtől, írta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerdán Facebook bejegyzésében. Kiemelte, az extrém hőség a vasúti pályára is komoly terhelést jelent, szélsőséges esetben akár síntöréshez is vezethet. Hozzátette, biztató eredményt hozott a hővédő fehérfesték alkalmazása a pécsi vasút vonalon, ahol a mérések szerint ez a megoldás 3-7 Celsius fokkal csökkentette a sínek hőmérsékletét, amely a tűzőnapnak kitéve akár 20 fokkal is meghaladhatja a levegő hőmérsékletét. Emellett a sorompók berendezéseit védő szekrényeket speciális burkolattal látják el, hogy mérsékeljék a napsugárzás okozta felmelegedést. A kormány átfogó első ütemben 868 milliárd forint keretösszegű energiafejlesztési programot fogadott el, miközben a rendkívüli hőségben sikerült megőrizni az ország energiaegyensúlyát és fenntartani a kritikus infrastruktúrák működését. Jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a kétnapos kormányülés első napját és a védelmi munkacsoport ülését követően egy Facebook posztban. Ennek részeként felgyorsítják és átláthatóbbá teszik a háztartási napelemek hálózati csatlakozását, egyszerűsítik a termikus energiafeltárásának engedélyezését, és bevezetik az ingyenes okosmérők igénylésének lehetőségét, ami az évi 4000 kWh feletti fogyasztású háztartások számára kötelező lesz. Ausztriában az alacsony dunai vízállás miatt gyakorlatilag leállt az áruszállító hajózás, és a minisztérium a folyami áruforgalom jelentős visszaesésére számít. A tárca szerint a jelenlegi helyzet a 2003-as és 2018-as történelmi mélypontokhoz hasonlítható, miközben a rendkívüli kisvizes időszak már nyár közepén kialakult. A szakértők szerint a szélsőségesen alacsony vízállás hosszabb távú tendencia része, és a jövőben gyakoribbá válhat. Többnyire napos idő várható, képződő gomoly felhőkkel, melyekből estig legfeljebb kevés helyen alakulhat ki záporzivatar. A Dunántúlon északnyugatira fordul a szél, és késő délutántól egyre több helyen megélénkül. A zivatarokat azonban erős viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 42 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Ridő, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, őssejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Ridl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hanglódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A Tisza frakció szombaton szavaz az államfő jelöltjéről. Magyarország megkapja a kötelezettségek alapján járó vízmennyiséget a Dunán. Egyelőre elmaradt az albérlet piaci roham. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Szombaton szavaz a Tisza parlamenti képviselőcsoportja arról, hogy kit jelöl köztársasági elnöknek, mondta az MTI kérdésére Bujdosó Andrea frakcióvezető. Elmondta, a hivatalos jelölés határideje jövő hétfő 10 óra, a folyamatot ehhez igazítják. A politikus úgy fogalmazott, a jelöltek kiválasztása még folyamatban van, de a céljuk az, hogy a frakcióülésen több ember közül válasszanak. Bujdosó Andrea neveket nem árult el. Orbán Anita külügyminiszter telefonon egyeztetett Tomáš Tarabával, Szlovákia környezetvédelmi miniszterével. Azt írta a csütörtökön a Facebook oldalán, hogy arra kérte a szlovák minisztert, segítsen, hogy a lehető legnagyobb mennyiségű víz érkezzen a Dunán Magyarországra, és szakembereik mindent tegyenek meg annak érdekében is, hogy a vízhozama lehető legegyenletesebb legyen. Hozzátette a szlovák miniszter, ígéretet tett, hogy mindent megtesz ennek érdekében, annak ellenére, hogy Szlovákiában is jelentős a vízhiány. Egyelőre elmaradt az albérlet piaci roham, a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után országosan 6%-kal nőtt a kiadó lakások iránti napi telefonos érdeklődések száma, ami alig haladja meg a tavalyi 5,4%-os erősödést, míg 2024-ben ugyanebben az időszakban több mint 15%-kal nőtt a napi átlagos kereslet, közölte az ingatlan.com csütörtökön az MT-vel. Szegeden naponta átlagosan 66%-kal többen érdeklődnek, Debrecenben 47%, Nyíregyházán 30%-kal. Budapesten a 11. kerületben 16, a 9. kerületben csaknem 10%-os emelkedés következett be. A legnagyobb relatív ugrást Dunaújváros produkálta, ahol a rendkívül alacsony bázisról 85%-kal nőtt a kiadó lakások iránti napi átlagos érdeklődések száma. Parkolóépítés közben találtak egy 8,8 cm-es második világháborús német légvédelmi repeszgránátot a Fejérvár megyei Kislángon, közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete. A robbanó testet a főutcában találták, a rendőrség a megtalálásaitől számítva 50 méteres körzetben lezárta a területet, ami egy orvosi rendelőt és 20 embert érintett. A terület átvizsgálása során további robbanó test nem került elő. Az eszközt egy kijelölt robbantási területen fogják megsemmisíteni, áll a közleményben. Hálózatra kapcsolták a világ első 16 megawattos feszített kikötésű úszó szélerőmű platformját a dél-kínai Kuantung tartomány partjainál fekvő Lufeng tengeri olajmezőn, ahol a létesítmény közvetlenül az olajkitermelés energiaellátását szolgálja. A 16 megawatt teljesítményű szélturbinával felszerelt platform évente várhatóan 54 millió kilowattóra villamos energiát termel az olajmező számára, amellyel évente mintegy 35 ezer tonnával csökkenthető a széndioxid kibocsátás. Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés várható, főként délután lehetnek erősen felhős periódusok. Elszórtan záporzivatar kialakulhat nagyobb számosságban a Dunától keletre. A zivatarokat erős viharos széllökés, néhol felhőszakadás is kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között várható, de délkeleten ennél néhány fokkal magasabb értékek is lesznek.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádióban.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.
2: Perzselyen fel!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Köszi!
1: Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Frissen neked! Hírek a Lépés Rádióban.
3: Négy milliárdra ugrott az ország napi áramimport számlája, már 9 centére vagyunk a Duna mélypontjától. Szlovéniában kihirdették az energiaellátás alacsony szintű veszélyeztetettségét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A paksi atomerőmű letekerésével kialakult energiakrízis miatt megemelkedtek az ország áramimport kiadásai, a portfólió pedig kiszámította mennyivel. A lap szerint a július 25-i 0,6 milliárd forintról már az importszámla napi közel 4 milliárd forintra hízott. Látványos mennyivel drágábbak az esti órák. Augusztus 4-én a 19 és 23 óra közötti 5 óra a napi importköltség csak nem felét adta, a hajnali órák pedig további 36%. Ezzel szemben 11 és 13 óra között a napi költség 1%-a sem keletkezett. Már 9 centére vagyunk a Duna vasárnapi mélypontjától, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon. A kormányfő szerint továbbá jó hír az is, hogy a folyó ausztriai vízgyűjtő szakaszán eső várható. Budapesten a vasárnapi mélypont után lassan újra emelkedik a Duna vízszintje, utoljára egy hete volt 20 centis a vízállás. Északon Nagybajcsnál, illetve az egyik legkritikusabb szakaszon Paksnál is enyhe vízszint emelkedést mért a vízügy. A Duna alacsony szintje miatt kedden hajnalban már majdnem lekapcsolták a paksi atomerőmű utolsó turbináját is, de aztán hirtelen emelkedést mértek a szakemberek. Elrendelte a szlovén kormány, hogy az átviteli hálózat stabilitásának megőrzése érdekében a szlovén-horvát tulajdonú Krško atomerőmű legalább minimális teljesítménnyel maradjon üzemben. Egyúttal kihirdette az energiaellátás alacsony szintű veszélyeztetettségét. A döntést azt követően hozták meg, hogy az erőmű a Száva alacsony vízhozama és magas vízhőmérséklete miatt megkezdte reaktora teljesítményének csökkentését. A kabinet szerint nem az ország villamos energiaellátása forog kockán, hanem az átviteli hálózat stabilitása. Hétfőig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillagpont fejlesztő központ harmadik szemeszterére. A kifejezetten a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak, közölte az Egyszülős Központ az MTI-vel. A legfeljebb 16 éves sérült gyermekeket nevelő családok számára a központ teljesen térítésmentesen biztosít egyéni és csoportos gyógypedagógiai foglalkozásokat, mozgásfejlesztést, valamint kiegészítő terápiát. Az egy éve létrejött Egyszülős Csillagpont programjaiba már a közel 60 család kapcsolódott be, és 900 fejlesztési alkalom valósult meg. Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés várható, főként délután lehetnek erősen felhős periódusok. Elszortan záporzivatar kialakulhat nagyobb számosságban a Dunától keletre. A zivatarokat erős viharos széllökés, néhol felhőszakadás is kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között várható, de délkeleten ennél néhány fokkal magasabb értékek is lesznek.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
6: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
5: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
6: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
5: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
6: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
5: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.

0: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
1: A reklám után
2: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

életedet. Hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégeső.

0: Tévedsz, hogy látsz, szagolsz érzelkkel, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt, a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Veszélyben a halállomány az extrém hőség miatt. Jelentősen megnőtt az ásványvíz iránti kereslet, míg idén kiírják a közbeszerzést a HÉV járműflotta megújítására. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A tartós aszály és az extrém hőség miatt válságos helyzetbe kerültek a hazai hallgazdaságok, így a termelők éjjel-nappal a halállomány megmentéséért küzdenek. A Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet figyelmeztet, hogy a károk enyhítése és az ágazat túlélése érdekében azonnali összehangolt vízmegtartási intézkedésekre van szükség. Az apadó, sekélyedő és egyre melegebb tavakban rohamosan csökken az oxigénszint, ami folyamatos veszélyt jelent a halállományra. A legsúlyosabb helyzetben lehalászást hajtanak végre, és a kiürített tavak vizét a még megmenthető medrekbe szivattyúzzák át, stabilizálva az ottani vízszintet. A hazai halastavak mintegy 27 ezer hektáron akár 350 millió köbméter vizet is képesek megtartani, aminek a klímavédelemben és a vízhiány enyhítésében egyaránt óriási szerepe van. Az extrém hőség miatt jelentősen megnőtt az ásványvíz iránti kereslet, pánikvásárlásra azonban semmi ok. A hazai üzletek ellátása folyamatos és biztosított, írja az Infostart. Az ország több mint 30 ezer élelmiszerüzletében zökkenőmentes az utánpótlás, ráadásul a hazai csapvíz is kiváló minőségű és folyamatosan rendelkezésre áll. A megnövekedett forgalmat és a gyorsan kiürülő polcokat leginkább az okozza, hogy a vásárlók a kánikulát elkerülve ritkábban mozdulnak ki, így egyszerre nagyobb mennyiségű italt szereznek be. A kereskedelmi szektor emellett az energiaügyi tárca kérésére komoly takarékossági lépéseket vezetett be, és számos helyen kikapcsolták az üdítő italok hűtőit. Még idén kiírják a közbeszerzést a HÉV járműflotta megújítására, de az első szerelvények csak 2030-ban érkezhetnek. Uniós forrásból 42 új motorvonatot vásárolnak a Szentendrei, a Ráckevei és a Csepeli vonalra. Az új járművek akadálymentesek és légkondicionáltak lesznek, valamint gyorsabb és megbízhatóbb közlekedést ígérnek. A fejlesztés célja, hogy a HÉV valódi alternatívát kínáljon az autózással szemben, a főváros és az agglomeráció között, ezzel mérsékelve a budapesti közúti forgalmat. Az elektromos autó kötelező biztosításának fél éves átlagdíja éves összevetésben 8%-kal. A hibrideké 12%-kal csökkent, miközben a többi személyautónál mindössze 2%-os volt a mérséklődés az egyik legnagyobb online biztosítás közvetítő szerint. Adataik alapján a villanyautó piac erősödését a vállalkozások húzzák. Az idén júniusban a cégek által kötött kötelező biztosítások közel 10%-a már tisztán elektromos autóra vonatkozott, a hibridekkel együtt pedig a részesedés meghaladta 17%-ot. A magánszemélyeknél az elektromos autók aránya valamivel több mint 3% volt június végén. Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés várható, főként délután lehetnek erősen felhős periódusok. Elszórtan záporzivatar kialakulhat nagyobb számosságban a Dunától keletre. A zivatarokat erős viharos széllökés, néhol felhőszakadás is kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között várható, de délkeleten ennél néhány fokkal magasabb értékek is lesznek.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Reklámot hallottak. A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok! Lucz Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

lépéssel.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Veszélyben a halállomány az extrém hőség miatt. Jelentősen megnőtt az ásványvíz iránti kereslet. Még idén kiírják a közbeszerzést a HÉV járműflotta megújítására. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A tartós aszály és az extrém hőség miatt válságos helyzetbe kerültek a hazai hallgazdaságok, így a termelők éjjel-nappal a halállomány megmentéséért küzdenek. A Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet figyelmeztet, hogy a károk enyhítése és az ágazat túlélése érdekében azonnali összehangolt vízmegtartási intézkedésekre van szükség. Az apadó, sekélyedő és egyre melegebb tavakban rohamosan csökken az oxigénszint, ami folyamatos veszélyt jelent a halállományra. A legsúlyosabb helyzetben lehalászást hajtanak végre, és a kiürített tavak vizét a még megmenthető medrekbe szivattyúzzák át, stabilizálva az ottani vízszintet. A hazai halastavak mintegy 27 ezer hektáron akár 350 millió köbméter vizet is képesek megtartani, aminek a klímavédelemben és a vízhiány enyhítésében egyaránt óriási szerepe van. Az extrém hőség miatt jelentősen megnőtt az ásványvíz iránti kereslet, pánikvásárlásra azonban semmi ok. A hazai üzletek ellátása folyamatos és biztosított, írja az Infostart. Az ország több mint 30 ezer élelmiszerüzletében zökkenőmentes az utánpótlás, ráadásul a hazai csapvíz is kiváló minőségű és folyamatosan rendelkezésre áll. A megnövekedett forgalmat és a gyorsan kiürülő polcokat leginkább az okozza, hogy a vásárlók a kánikulát elkerülve ritkábban mozdulnak ki, így egyszerre nagyobb mennyiségű italt szereznek be. A kereskedelmi szektor emellett az energiaügyi tárca kérésére komoly takarékossági lépéseket vezetett be, és számos helyen kikapcsolták az üdítő italok hűtőit. Még idén kiírják a közbeszerzést a HÉV járműflotta megújítására, de az első szerelvények csak 2030-ban érkezhetnek. Uniós forrásból 42 új motorvonatot vásárolnak a Szentendrei, a Ráckevei és a Csepeli vonalra. Az új járművek akadálymentesek és légkondicionáltak lesznek, valamint gyorsabb és megbízhatóbb közlekedést ígérnek. A fejlesztés célja, hogy a HÉV valódi alternatívát kínáljon az autózással szemben, a főváros és az agglomeráció között, ezzel mérsékelve a Budapest közúti forgalmat. Az elektromos autó kötelező biztosításának fél éves átlagdíja éves összevetésben 8%-kal. A hibrideké 12%-kal csökkent, miközben a többi személyautónál mindössze 2%-os volt a mérséklődés az egyik legnagyobb online biztosítás közvetítő szerint. Adataik alapján a villanyautó piac erősödését a vállalkozások húzzák. Az idén júniusban a cégek által kötött kötelező biztosítások közel 10%-a már tisztán elektromos autóra vonatkozott, a hibridekkel együtt pedig a részesedés meghaladta 17%-ot. A magánszemélyeknél az elektromos autók aránya valamivel több mint 3% volt június végén. Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés várható, főként délután lehetnek erősen felhős periódusok. Elszortan záporzivatar kialakulhat nagyobb számosságban a Dunától keletre. A zivatarokat erős viharos széllökés, néhol felhőszakadás is kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között várható, de délkeleten ennél néhány fokkal magasabb értékek is lesznek.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
9: A következő két órában a Lépés Top 20-at hallod. 120 percen át a legkedveltebb magyar felvételekkel.
10: Csak magyar kedvencekkel.
4: Kellemesen szép csütörtök kora estét kívánok minden Lépés Rádióhallgatónak, a mikrofonnál Robit hallhatjátok, és ez már itt a Lépés Rádióban a Lépés Magyar Top 20. Osztom azt a 20 dalt, mert a ti szavazataitok és a rádiós játszáslisták alapján áll össze 7-ről 7-re, illetve természetesen mai műsorunkban is hoztam újdonságokat, lesznek régi toplistás láger a múltból, közben nekem elcsuklik a hangom. Na, szóval, csak összefolyik a nyál a szemben, van ilyen ez az élő műsor varázsa. Szóval ez itt a Lépés Magyar Top 20, én Robi vagyok, és akkor csapjunk is bele a lecsóba, nézzük, hogy hogyan alakult a lista. 18. helyre csúszott vissza Kökény Attila, Rakoncai Viktor és Marics Peti közösen a Tutti Bello a 16. helyről. 19. lett a múlt héten 15. Metzger Viktória, Nagybogi és Miss Mood és az Éden, még a 20. helyre lépett vissza szintén, igaz csak egy helyet a 19-ről, KT és az Időutazók, ezzel a dallal indítjuk a top 20-at, jó szórakozást az elkövetkezendő szűk 120 percre.

0: Egy újabb toplistás magyar dalamultból, itt a Lépés Top 20-ban.
1: Egy igazi nagy klasszikus a 90-es évekből, Kiki, és ez már az a bizonyos Éretlenek.

Egyen lépéssel közelebb hozzád lépésre, és akkor már is egy újdonságot hoztam nektek, mert itt meghallgatjuk a 15., 16. és 17. helyezettet. Színes nyárcímmel megérkezett Börös Roli új dala. A Kocsmaza és a Delta zenekarokból ismert Börös Roland Börös Roli néven 2021-ben kezdett szóló karrierbe, és azóta sorra jelenteti meg a dalait. 2026-os dala már a 9. a sorban. A Színes nyár tökéletes nyári hangulatú dal, amely garantáltan azonnal fülbe mászó dallamával és magával ragadó ritmusával hódít majd a hallgatók köréiben. Igazi ritmikus, optimista felvétel, amely a szerelemről, a felhőtlen pillanatokról és az örök nyár érzéséről mesél. Dinamikus hangszerelésével és fülbe mászó refrényével kiválóan illeszkedik a mai modern rádiós rotációba, legyen szó autós utazásról, vagy egy pörgős hétköznapról. A dal hangszerelése Földi Albert Omega nevéhez kapcsolódik, míg a videóklippet Pézi, azaz Németh Zoltán készítette. A videóklipet meg lehet tekinteni a videó megosztókon, a dalt pedig most itt a Lépés Magyar Top 20-ban, aztán pedig érkezik a 15., 16. és 17. helyzet. Ezen a héten a Naked formáció két helyet rontva 13-ra a 15-re lépett vissza a Tombola nyár című dalukkal. 16. lett a Unique, a 20. helyről a Kilincs egy szép világba című újdonságukkal a 16-ra léptek előre, míg Horváth Tamás Százszor szép című dala a 11. helyről 6 helyet rontva lett a 17. Úgyhogy ezen dalok jönnek szépen sorjában, de mindenekelőtt itt van Börös Roli, és ez az igazi nyári dal. Színes nyár.

Horváth Tamás és a százszor szép a 17. helyről csendült most fel, aztán pedig már is megyünk tovább itt a Lépés Magyar Top 20-ban a 16-kal. Mint mondtam, a 16. lett a Unique és a Kilincs egy szebb világra.

Megyünk is tovább, robogunk a 12., 13. és 14. helyezettel listánkon. Ezen a héten a 12. lett Gellér Bálint a Szabadon élek című felvételével, a 14. helyről 2 helyet javított Bálint. 13. helyre csúszott vissza, a 3. a Fall of the Flow és a Beszívom, 10 helyet rontottak a fiúk, míg a 14. lett a múlt héten 10. Children of Distance és Szőcs Reni a Szembecsukva című dalukkal. Ezzel megyünk már is tovább, de egy régi toplistás lágert is meghallgatunk ebben a blogban. Tartsatok velünk továbbra is!

0: Octopuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: Hogy röpül az idő, elérkeztünk az első esélyhez, egykéhez, és ez pedig nem lett más ezen a héten, mint Paulina, aki a 18. helyről lépett előre a 11-re, 7 helyet javítva, Vége van egy kicsi című újdonságával. Ezzel a dallal zárjuk az első órát, aztán a hírek és a kötelezők utána a következő órában hozom nektek a legjobb 10 magyar dalt. Újdonságajánló rovatta a régi toplistás lágerekkel tűzdelve, úgyhogy remélem, hogy ti is velem maradtok, ahogy eddig is tettétek, és ha még nem tudtátok, akkor kapcsoljátok be a rádiót, hisz jöjjenek a legjobb magyar dalok. Hallgassatok minket a nap 24 órájában, most pedig akkor jöjjön az első óra első helyzetje. Az első óra number one-ja, a 11. tehát Paulina, és Vége van, kicsi. Hát ennek az órának is lassan vége van.
0: A 11.

0: mennyi?
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
3: Veszélyben a halállomány az extrém hőség miatt. Jelentősen megnőtt az ásványvíz iránti kereslet. Még idén kiírják a közbeszerzést a hévjármű flotta megújítására. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A tartós aszály és az extrém hőség miatt válságos helyzetbe kerültek a hazai hallgazdaságok, így a termelők éjjel-nappal a halállomány megmentéséért küzdenek. A Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet figyelmeztet, hogy a károk enyhítése és az ágazat túlélése érdekében azonnali összehangolt vízmegtartási intézkedésekre van szükség. Az apadó, sekélyedő és egyre melegebb tavakban rohamosan csökken az oxigénszint, ami folyamatos veszélyt jelent a halállományra. A legsúlyosabb helyzetben lehalászást hajtanak végre, és a kiürített tavak vizét a még megmenthető medrekbe szivattyúzzák át, stabilizálva az ottani vízszintet. A hazai halastavak mintegy 27 ezer hektáron akár 350 millió köbméter vizet is képesek megtartani, aminek a klímavédelemben és a vízhiány enyhítésében egyaránt óriási szerepe van. Az extrém hőség miatt jelentősen megnőtt az ásványvíz iránti kereslet, pánikvásárlásra azonban semmi ok. A hazai üzletek ellátása folyamatos és biztosított, írja az Infostart. Az ország több mint 30 ezer élelmiszerüzletében zökkenőmentes az utánpótlás, ráadásul a hazai csapvíz is kiváló minőségű és folyamatosan rendelkezésre áll. A megnövekedett forgalmat és a gyorsan kiürülő polcokat leginkább az okozza, hogy a vásárlók a kánikulát elkerülve ritkábban mozdulnak ki, így egyszerre nagyobb mennyiségű italt szereznek be. A kereskedelmi szektor emellett az energiaügyi tárca kérésére komoly takarékossági lépéseket vezetett be, és számos helyen kikapcsolták az üdítőit. Hűtőit. Még idén kiírják a közbeszerzést a hévjármű flotta megújítására, de az első szerelvények csak 2030-ban érkezhetnek. Uniós forrásból 42 új motorvonatot vásárolnak a szentendrei, a ráckevei és a csepeli vonalra. Az új járművek akadálymentesek és légkondicionáltak lesznek, valamint gyorsabb és megbízhatóbb közlekedést ígérnek. A fejlesztés célja, hogy a hév valódi alternatívát kínáljon az autózással szemben, a főváros és az agglomeráció között, ezzel mérsékelve a budapesti közúti forgalmat. Az elektromos autó kötelező biztosításának fél éves átlagdíja éves összevetésben 8%-kal. A hibrideké 12%-kal csökkent, miközben a többi személyautónál mindössze 2%-os volt a mérséklődés az egyik legnagyobb online biztosítás közvetítő szerint. Adataik alapján a villanyautópiac erősödését a vállalkozások húzzák. Az idén júniusban a cégek által kötött kötelező biztosítások közel 10%-a már tisztán elektromos autóra vonatkozott, a hibridekkel együtt pedig a részesedés meghaladta 17%-ot. A magánszemélyeknél az elektromos autók aránya valamivel több mint 3% volt június végén. Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés várható, főként délután lehetnek erősen felhős periódusok. Elszórtan záporzivatar kialakulhat nagyobb számosságban a Dunától keletre. A zivatarokat erős viharos széllökés, néhol felhőszakadás is kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között várható, de délkeleten ennél néhány fokkal magasabb értékek is lesznek.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
6: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
5: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
6: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
5: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
6: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
5: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
0: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
2: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
1: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
2: A reklám után
1: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Jelenleg a Lépés Topuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
6: Egy lépéssel közelebb hozott lépésre, és folytatjuk is a mai műsorunkat, méghozzá a legjobb 10-el megyünk tovább. Érkezik a 8., 9. és 10. 5. 8. Kovászki meg a Vega és Szebényi Dani közös a csónak lett a 8. ezen a héten, múlt héten 5. volt. Aztán 17-ből 9. Bíró Csongor, Hogy tudlak így cím újdonsága, ennyi helyet, azaz 8 helyet javított, és így lett a 9. Míg Dr. Béres és Verép Tomi, és a Jimmy feldolgozás az Ugye nem bántad meg, pedig a 7-ről a 10. helyre csúszott vissza 3 helyet rontva, ezzel indítjuk a Top 20 második óráját, jó szórakozást!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: jelenleg a Lépést Opuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: Egy lépéssel közelebb hozzád, Lépés Rádió, ez továbbra is a Lépés Magyar Top 20, a mikrofonnál Robit halljátok, és hoztam nektek mindenek előtt egy újabb újdonságot, méghozzá Geszti Péter, Ne feküdj le haraggal, milyen igaz egyébként ez a dal címe. A nyár túl rövid ahhoz, hogy haragban teljen, üzeni Geszti. Ne feküdj le haraggal című újdonsága, amely humorral, öniróniámmal és jellegzetes gesztis szófordulatokkal mesél a párkapcsolati vitákról és a kibékülésekről. A dal a 2027. januárjában debütáló nagyszabályú Poptimista Aréna Show zenei világának következő állomása, mely a Poptimista album legújabb beharangozója. Modern pop diszkó hangzásával, pozitív életigenlő szemléletével és erős refrényével egy könnyen befogadható rádióbarát felvétel, amely a megbékélés és az emberi kapcsolatok fontosságát hangsúlyozza. A Ne feküdj le haraggal egy olyan dal, amit nem hangosan énekelni egy koncerten, egy fesztiválon, a Balaton partján vagy bárhol, ahol a nyár összehoz bennünket. Illetve nem csak az, hogy lehet, hanem hogy jó is ezt hangosan énekelni. Na, hát akkor hallgassuk meg Geszti Ne feküdj le haraggal című újdonságát, viszont előtt elárulom nektek, hogy ezen a héten az 5. lett méghozzá Diaz és Menta közöse az Idegen, mely a 12. helyről az 5. helyre jött előre. Dash és Young Fly Kiskece című dal a 9-ről a 6-ra, még Dash és Nagy Bogi közöse a Jól leszek újra 6-ról a 7. helyre rontott, úgyhogy ezen dalok jönnek szépen sorjában, és még egy régi toplista lágert is meghallgatunk, de előtte itt van Geszti Péter és a Ne feküdj le haraggal című újdonsága. Péter és a Ne feküdj le haraggal című

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Jelenleg Lépést Opuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: Egy lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és megyünk is tovább, méghozzá a legjobbakkal érkeztünk, a legjobb négyeshez, így 3:48 előtt 3 perccel. Amúgy a Lander Kills az a vágyom című dalát hallottuk az elmúlt percekben, mint régi toplistás lágért. No, de akkor nézzük, hogy ki került be a legjobb négybe, ilyenkor már ugye nem mondom, hogy meg, de a hanyadik lesz, csak az, hogy ki van ott. Rúzsa Magdi Rúzs című felvételével 2 hete került fel a listánkra, múlt héten már második volt, és ezen a héten is a legjobb négyben szerepel. Múlt héten első volt Honey Beast és Daniel Fick közöse, a Bárcsak lennék, ez a dal is most a legjobb négyben van, ahogy a Fall of the Flow helyett most bekerült a listára, ugye a Fall of the Flow-ig egészen hátra csúsztak a 13. helyre. A Gudics Máté Égetem című dala, ez a dal egyébként a múlt héten listánkon az előkelő 8. helyen szerepelt, most jelenleg pedig bekerült a legjobb 4-be, valamint a TNT és az Ugye Itt Alszol című daluk is a legjobb 4-ben volt és maradt, de hamarosan kiderül, hogy hanyadik lesz a listán, ha továbbra is a Lépés Rádiót és a Lépés Magyar Topuszot választjátok.
0: A negyedik.

0: csak magyar kedvencekkel.
1: Rúzsa Magda és a rúzs lett ezen a héten is a második, és volt is a második. Aztán a negyedikből lett harmadik, és TNT egy helyet javított az Ugye itt a szó című felvételével, méghozzá ugye Gudics Máté felvétele, az Égetem lett ezen a héten a negyedik. Így az első, aki volt és maradt, azaz Honey Beast és Daniel Fi közöse lett ezen a héten is az első, a dal címe pedig Bárcsak lennék. Ezzel a felvétellel köszönöm meg az elmúlt szűk 120 perc megtisztelő figyelmét, és kívánok további kellemes rádiogatást és jó szórakozást műsorainkhoz. Velem a holnapi lépés délőttben találkozhattok, Karina és Sanyó oldalán hallgassatok akkor is, de addig se kapcsoljatok máshova, és jó kis muzsikákkal és műsorokkal várunk titeket. Sziasztok!
0: És most érkezik a slágerlista legjobb helyezettje. Az első.